0: Best FM.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Dacia.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Változás az orvoskamaránál. Környezetvédelmi szuperhatóság alakul. Új kapvillamos állt forgalomba. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. 2023 után ismét kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak. A jövőben tehát csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a szervezetnek. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kabinet döntése szerint a törvénymódosítás célja, hogy megerősítse a szakmai önkormányzatiságot, tovább javítsa a betegbiztonságot és a szakmai minőséget. Új környezetvédelmi szuperhatóság alakul január 1-ével. Az országos hatáskörű önálló főhatóságot több lépcsőben állítják fel, és a legfontosabb környezet, természet, klíma, víz- és állatvédelmi, vízgazdálkodási, valamint erdészeti hatósági feladatokat látja majd el. Ezzel egy időben a legsúlyosabb környezetvédelmi szabálysértés esetén a kiszabható bírság összegét 5 milliárd forintra emeli a kormány. Többletforrást kap az államtól a Családi Csődvédelmi Szolgálat. Köböl Anita kormányszóvévő ismertette, minden tizedik magyar családnak van valamilyen fizetési hátraléka. Probléma az összes számla és törlesztő részlet időbeni kifizetése. Az átmeneti pénzügyi nehézségekből pedig gyorsan tartós eladósodás, majd akár végrehajtás is lehet. Megosztotta, új adósságkezelési, tanácsadási szolgáltatás is indul. A szolgálat november 20-ától biztosítja ezt. Újabb kapvillamos közlekedik Budapesten. A BKK közleménye szerint a korábban megrendelt 51 darabos modern flotta részeként forgalomba álló új járművel tovább bővül a főváros alacsony padlós szerelvényparkja. Arányuk 40% fölé emelkedik Budapesten. A háborúkban vagy katasztrófákban eltűnt hozzátartozók felkutatásával foglalkozó keresőszolgálatra hívja fel a figyelmet új kampányával a Magyar Vörös Kereszt. A humanitárius szervezet célja, hogy segítsen újraindítani a bizonytalanságban élő családok életét, mondta Rádióknak Kardos István főigazgató.
2: A Magyar Vörös Kereszt ezzel a tevékenységgel 145 éve foglalkozik. Szeretnénk ennek a fontosságára felhívni a figyelmet, és ezért is indítottuk ezt a kampányt, hogy tudjanak róla az emberek, hogy szükség van az ilyenfajta tevékenységre, és hogyha lehet, akkor a Vörös Kereszt munkáját támogassák.
1: Ma is több órás napsütésre számíthatunk, jelentős mennyiségű eső nem érkezik. A szelet élénk, erős lökések kísérhetik, délutára 31 fokig melegszik fel a levegő. Holnap is hasonlóakban lesz részünk, 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton kezdetben derült égre tekinthetünk fel, majd egy hideg front miatt beborul, és elszórtan előfordulhat futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen azonban marad a csapadékmentes idő. Sok felé viharos széllökés valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: the egg. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigen Média hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila Könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Egy demenciával élő családtag otthoni ápolása fizikailag és lelkileg is óriási, sokszor erőn felüli terhet ró a hozzátartozókra. Ilyenkor teljesen természetes, ha úgy érzik, egyedül maradtak a mindennapi küzdelmekkel. Az ilyen helyzetben lévő hozzátartozók számára az Egészségfejlesztési Iroda Dunaújvárosban egy ingyenes, mentálhigiénés támogató csoportot indít. A csoportba azokat a hozzátartozókat várják, akik demenciával élő szerettüket gondozzák. A 10-15 fős csoportot összesen 5 alkalommal várják, másfél-két órás találkozóra, amelyek 16 és 18 óra között zajlanak. A támogató csoport időpontjai szeptember 29, október 13, október 27, november 10-e és november 24-e. A részvétel ingyenes, de a korlátozott létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötött. Augusztus elején Agárdon, Gárdonyban, Velencén is közösségi akciót tartottak civilek, önkormányzatok, önkéntes és hivatásos szervek a Velencei tó medrének megtisztítása érdekében. A szárazra került, illetve kisvizes területek számos hulladékot rejtettek, de még egy 350 kilós horgonyt is kihúztak az iszapból, számolt be korábban az akcióról a Peol. Most hétvégén Gárdony önkormányzatának szervezésében ismét közösségi medertakarítást szerveztek, miután az első alkalom után sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének egy következő akcióban is, és többen kérték a megkezdett munka folytatását. Erre szükség is van, a kiszáradt mederben még mindig jelentős mennyiségű hulladék és oda nem illő tárgy található, így ezúttal két újabb helyszínen dolgoztak az önkéntesek, melyről a Feol ír. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak Daruta baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos, a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetiesen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Most akár ön is találkozhat minden idők legeredményesebb női kajakozójával, Kovács Katalinnal. A 31-szeres világ és 3-szoros olimpiai bajnok élő legenda idén ünnepelte 50. születésnapját, szeptemberben pedig ingyenes, nyílt napot tart a Sukorói Kajakkenu Akadémián, a Velencei tópartján. A kiadott közleményben kiemelik, hogy az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek kitöltése mindössze 1 percet vesz igénybe. A jelentkezési határidő szeptember 11. péntek 16 óra. Az akadémia részletes programot is közölt a nyílt naphoz kapcsolódóan, írja Feol. Több száz új parkoló készülhet a római városrészben és a belvárosban, Dunaújvárosban. Közreadják annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amely több száz új parkoló kialakítását teszi lehetővé. A terveket most bárki megtekinteti és véleményezheti. Fontos, hogy az új parkolóhelyek sok esetben nem teljesen új parkolók építését jelentik. A tervek között szerepel már meglévő murvás parkolók végleges kialakítása új szegélyekkel és aszfalttal, a meglévő párhuzamos vagy halszálkás parkolók átalakítása merőleges parkolókká. A tervezés során kiemelt szempont volt, hogy a lehető legkevesebbet vegyék el a zöld területekből. A terveket szeptember 15-ig lehet véleményezni a kabinet@dunaujvaros.hu e-mail címen, írja a dunaujvaros.hu. Ősszel Békés Csabán, Miskolcon, Debrecenben, Szekszárdon, Budapesten és Székesfehérváron találkozhatnak a hazai kis- és középvállalkozások a régió meghatározó nagyvállalataival az Országos Kamarai Beszállítói Programban. A Hiánypótló Fórum sorozat közvetlen üzleti tárgyalásokat, piacbővítési lehetőségeket, beszállítói felkészülést biztosít a résztvevő KKV-k számára. A rendezvényre elsősorban a jármű, a feldolgozó, a fém és műanyag, gép, élelmiszer és elektronikai ipar szereplőit várják, de más szektor képviselői számára is nyitott a lehetőség, írja a BOM portál. Székesfehérvárra 28-án látogat a rendezvény. A vállalkozói lét számos kihívással jár, a hosszú munkanapok és a folyamatos felelősség pedig könnyen kiégéshez vezethet. A generációváltás szintén egyre több családi vállalkozást érint, ezért a VOSZ Fejérvár megyei szervezetének üzleti reggelién ezúttal ezek a témák kerültek középpontba. A Sóstói stadionban megtartott eseményen a vállalkozói menedzsment, a kiégés megelőzése és a generációváltás kérdéseit járták körül szakemberek segítségével. Halenár István, a VOSZ Fejérvár megyei szervezetének elnöke szerint a vállalkozók körében a kiégés mellett a generációváltás is komoly problémát jelent. A sok munkával járó vezetői feladatok hosszú távon nagy terhet róhatnak a cégvezetőkre, miközben egy vállalkozás átadása szintén jelentős kihívásokat tartogat. Elindult a jelölési időszaka a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12 évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér vármegyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Itt Fejér vármegyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot. Innen Fejér vármegyéből is magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A pályázat benyújtásának határideje október 4-e éjfél, a továbbjutó pályázatok kiértesítése október 30-áig történik meg. A program záró eseménye, díjátadója november 13-án lesz a Ludwig Múzeumban. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 118 nappal szilveszter előtt. Jó reggelt kívánok! 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. Szeptember 4-e van, a Rozáliák névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos best hallgatóinknak egyaránt. Péntek van, ez az egyik jó hír, a másik pedig, hogy sok jó zene szól a hír összefoglaló után. Nem sokára Robbie Williams jön a No Regrets-szel, hallgatunk Destiny's Child-ot, az órát pedig Lenny Kravitz indítja.

0: Dead.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 4-én a Taekwondo világnapján. Azért a mai nap, mert 94. szeptember 4-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalosan is felvette a Taekwondót a hivatalos olimpiai programba. A sport lényege egyrészt a nevében, másrészt a szellemiségében rejlik. A szó jelentése, koreai kifejezés, három szóból áll. Té, rugás, ugrás, lábbal való küzdés. Kwan, ököl, ütés, kézzel való küzdés. És Do, út, művészet, szellemi ösvény. Szabad fordításban a lábbal és kézzel küzdés művészete. A sportot az öt legfőbb morális alapelv határozza meg. Udvariasság, becsületesség, kitartás, önuralom és alázatosság. Ha ez mind megvan, nagyobb eséllyel élünk túl egy ellenünk intézett támadást, mintha nem tudnánk taekwondozni. Jönnek a túlélők az éterben is. Survivor a Destiny's Child folytatja.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A délelőtt felhősebb, fátyol felhősebb, gomoly felhősebb lesz. Délután egyre több felé süt ki a nap. 27-33 fok valószínű. Részletek és a hétvége időjárása mindjárt. Rögtön fél hét, jó reggelt. Az Ájájóval folytatjuk hamarosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már augusztus 4-én több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Magyarország legjelentősebb lóverseny hétvégéjét rendezik a hétvégén a Kincsenparkban. Szombaton a gár és ügető versenyek mellett számos színes program, így tacskóverseny várja a családokat. Vasárnap zenével, jogával, gyerekpóni versenyekkel és Mustang autósóval kezdődik a nap. A délutáni futamokból kiemelkedik a 40 millió forinttal díjazott Kincsendíj. Az esemény mindkét napon 13 órakor kezdődik, a belépés díjtalan. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan. A héten már két tankerhajót is megtámadtak. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra figyelmeztet a fogyasztóvédelem. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan internetes oldalakat is talált, amelyek ismert egészségügyi intézmények nevéhez vagy arculatához hasonló felületeken kínálnak étrendkiegészítőket. Ez azt a hamis benyomást keltheti, hogy a termékeket az adott intézmény ajánlja vagy ellenőrzi. A hatóság azt kéri, online vásárlás előtt ellenőrizzük a webáruház üzemeltetőjét. Adatait, és legyünk óvatosak a gyógyhatást vagy irreális eredményt ígérő termékekkel. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5 millió 300.000 forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Augusztus elején Agárdon, Gárdonyban, Velencén is közösségi akciót tartottak civilek, önkormányzatok, önkéntes és hivatásos szervek a Velencei tó medrének megtisztítása érdekében. A szárazra került, illetve kisvizes területek számos hulladékot rejtettek, de még egy 350 kilós horgonyt is kihúztak az iszapból, számolta korábban az akcióról a Teol. Most hétvégén Gárdony önkormányzatának szervezésével ismét közösségi medeltakarítást szerveztek, miután az első alkalom után sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének egy következő akcióban is, és többen kérték a megkezdett munka folytatását. Erre szükség is van, a kiszáradt mederben még mindig jelentős mennyiségű hulladék és oda nem illő tárgy található. Így ezúttal két újabb helyszínen dolgoztak az önkéntesek, melyről a FEOL ír. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak Darut a baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetésen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó hír, péntek van, és további jó hír, hogy még mindig nyárias az idő. 27-33 fokot mérhetünk ma. A nap első felében fátyol és gomoly felhősebb lesz az ég, délután egyre több felé süt ki a nap. Lényeges csapadék sajnos továbbra sem várható, és hétvégén is hasonló időnk lesz. Rihanna és a Pondori Play folytatja a péntek reggelt. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, ha dugó baleset van valahol, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Még a mai nap és vége is az új tanév első hetének, persze ez olyan csonka hét volt, mert hogy kedden kezdődött. A lájtosabb hét után csillezünk majd a következő óra elején Mojóval. És itt lesz Szabi Est is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Egy demenciával élő családtag otthoni ápolása fizikailag és lelkileg is óriási, sokszor erőn felüli terhet ró a hozzátartozókra. Ilyenkor teljesen természetes, ha úgy érzik, egyedül maradtak a mindennapi küzdelmekkel. Az ilyen helyzetben lévő hozzátartozók számára az Egészségfejlesztési Iroda Dunaújvárosban egy ingyenes, mentálhigiénés támogató csoportot indít. A csoportba azokat a hozzátartozókat várják, akik demenciával élő szeretőket gondozzák. A 10-15 fős csoportot összesen 5 alkalommal várják, másfél-két órás találkozóra, amelyek 16 és 18 óra között zajlanak. A támogató csoport időpontjai szeptember 29, október 13, október 27, november 10-e és november 24-e. A részvétel ingyenes, de a korlátozott létszám miatt előzetes regisztrációhoz kötött. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejér vármegyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejér vármegyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, szeptember 4, péntek. Sok boldogságot, kedves Rozáliák, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Hamarosan az a Shania Twain énekel, akinek az életéről film készül, de még ebben a fél órában jön a Big Field és Nelly Furtado is, de csak is Mojoék slágere után a francia dúval és a Chilinnel indul az óra.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 4-e van az a nap, amelyen 44 spanyol telepes 1781-ben El Pueblo de la Reina de Los Angeles néven telepet létesített Kaliforniában, amely mára a film és zenei világ megkerülhetetlen fővárosává nőtte ki magát. Egyébként Los Angeles néven az Amerikai Egyesült Államok második legnépesebb városáról van szó. Nelly Furtado jön Timbalanddel. Most a Besten, jó reggelt!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A nap első fele fátyol felhősebb lesz, délután egyre több felé süt ki a nap, 27-33 fok valószínű. Részletes időjárás jelentés és további friss infók a hírekben, amelyet a Faithless ikonikus dala az Insomnia követ majd. Jó reggelt! I can't get no sleep.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Már elérhetők a Kutatók Éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. A szervezők közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Ezernél is több ingyenes programon lehet részt venni. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. 25 órás, megszakítás nélküli musical előadással indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart, a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el. A teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A rendezvény teljes ideje alatt a belépés díjtalan. A látogatók tetszőleges időpontban csatlakozhatnak az eseményhez, és kötetlen ideig maradhatnak. Magyarország legjelentősebb lóverseny hétvégéjét rendezik a hétvégén a Kincsen Parkban. Szombaton agár- és ügető versenyek mellett számos színes program, így tacskóverseny várja a családokat. Vasárnap zenével, jogával, gyerekpóni versenyekkel és Mustang autósóval kezdődik a nap. A délutáni futamokból kiemelkedik a 40 millió forinttal díjazott Kincsen díj. Az esemény mindkét napon 13 órakor kezdődik, a belépés díjtalan. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan. A héten már két tankerhajót is megtámadtak.
2: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak darut a baleset helyszínére. Az okok egyenlő

0: Egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetésen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejér vármegyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámlaegyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Itt Fejér vármegyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Szeptember 4-én pénteken Rozália napja van, a névnaposoknak és a szülinaposoknak is nagyon sok boldogságot kívánok. 189 éve ezen a napon mutatta be Samuel Morse távíróját a New York-i egyetemen. 1960-ban a mai napon született Damon Wayans, amerikai színész, komikus, rendező, olyan filmek sztárja, mint az Utolsó cserkész, a Dűlali, a Kőagy őrnagy vagy a Halálos fegyver. 1974-ben ezen a napon született Kermit Bakar, a Pussycat Dolls tagja. 1975. szeptember 4 megszületett Mark Ronson, Oscar, Golden Globe és Grammy díjas producer, olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Christina Aguilera, Amy Winehouse, Adele, Lady Gaga, Miley Cyrus vagy Bruno Mars. Utóbbival közös dala az Uptown Funk 2014-ben 14 hetet töltött az amerikai slágerlista élén. A sort a 81-es születésű díva Beyoncé zárja, a Grammy-díjas amerikai énekesnő a Destiny's Child lánytrió egykori tagja, minden idők egyik legsikeresebb női előadója, aki szóló karrierje során több mint 100 millió albumot adott el, és ő tartja a rekordot a Grammy szobrok tekintetében is. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Péntek reggel van, úgyhogy ennek megfelelő a forgalom képe is. Egészen jól lehet haladni mindenhol, de azért vannak kivételek. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán a kiépített terelésben két autó ütközött, 2-3 kilométeres torlódást okozva. Jó utat, jó reggelt, rögtön 8 óra jönnek a friss hírek, utána pedig többek között a Bonfunk MC's. És a jetlag is.
2: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja rólam.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
0: A Best FM-en minden pillanat

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Most akár ön is találkozhat minden idők legeredményesebb női kajakozójával, Kovács Katalinnal. A 31-szeres világ és 3-szoros olimpiai bajnok élő legenda idén ünnepelte 50. születésnapját, szeptemberben pedig ingyenes, nyílt napot tart a Sukorói Kajakkenu Akadémián, a Velencei tópartján. A kiadott közleményben kiemelik, hogy az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek kitöltése mindössze 1 percet vesz igénybe. A jelentkezési határidő szeptember 11. péntek 16 óra. Az akadémia részletes programot is közölt a nyílt naphoz kapcsolódóan, írja Feol. Augusztus elején Agárdon, Gárdonyban, Velencén is közösségi akciót tartottak civilek, önkormányzatok, önkéntes és hivatásos szervek a Velencei tó medrének megtisztítása érdekében. A szárazra került, illetve kisvizes területek számos hulladékot rejtettek, de még egy 350 kilós horgonyt is kihúztak az iszapból, számolt be korábban az akcióról a Feol. Most hétvégén Gárdony önkormányzatának szervezésében ismét közösségi medertakarítást szerveztek, miután az első alkalom után sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének egy következő akcióban is, és többen kérték a megkezdett munka folytatását. Erre szükség is van, a kiszáradt mederben még mindig jelentős mennyiségű hulladék és oda nem illő tárgy található, így ezúttal két újabb helyszínen dolgoztak az önkéntesek, melyről a Feol ír. Itt Fejér vármegyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelen.
2: Most azaz 5 perccel 8 után, szeptember 4-én pénteken, 2026 az évszám. Még 4 hónap és ez az év is elrepült. Ami viszont örök, hogy a szeptember 4-e az bizony a Rozáliák névnapja. Sok boldogságot kívánok nekik és a szülinaposoknak is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a Butilab kezd. Best FM.

0: Best FM-mel a legjobb zenék. Friss közlekedési infók egyrészt Ádámtól, aki a 0620 55 55 155-öt használta és Viber üzenetet küldött. M5 Röszke felé, Hétegyházi pihenőnél kamion és autó kocka külsőben figyeljetek. Köszönjük szépen! Illetve az M3-ason Vásárosnamény felé, az 50-es kilométernél lerobbant valaki az átterelt belső sávon, így a terelés kezdeténél, tehát a 47-es kilométernél érdemes a külső sávot választani. Jó utat, jó reggelt a Best FM-mel!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Marad a nyárias meleg, széllel, délelőtt felhősebb, délután naposabb időnk lesz, 30 fok körül. Alakul a maximum részletek és a folytatás a hétvége időjárása. A hírek végén aztán az OMC dalát, a How Bizarre-t indítom. How bizarre.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek.

0: Kérdésén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Ezernél is több ingyenes programon lehet részt venni. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. 25 órás, megszakítás nélküli musical előadással indítja az őszi szezont az Erkel Színház. A program szeptember 13-án 19 órakor kezdődik, és másnap 20 óráig tart, a színház emeleti büféterében kialakított pódiumon. A 25 órás zenei esemény alatt a színpad egyetlen percre sem csendesedik el. A teátrum művészei és meglepetés vendégek folyamatosan váltják egymást, megszólaltatva a legnépszerűbb musical slágereket. A rendezvény teljes ideje alatt a belépés díjtalan. A látogatók tetszőleges időpontban csatlakozhatnak az eseményhez, és kötetlen ideig maradhatnak. Magyarország legjelentősebb lóverseny hétvégéjét rendezik a hétvégén a Kincsen Parkban. Szombaton agár- és ügető versenyek mellett számos színes program, így tacskóverseny várja a családokat. Vasárnap zenével, jogával, gyerekpóni versenyekkel és Mustang autósóval kezdődik a nap. A délutáni futamokból kiemelkedik a 40 millió forinttal díjazott Kincsen díj. Az esemény mindkét napon 13 órakor kezdődik, a belépés díjtalan. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila Könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak Darut a baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetiesen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Elindult a jelölési időszaka a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra olyan legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők, akik az 5-12 évfolyamon matematikát, fizikát, kémiát vagy biológiát tanítanak vagy tanítottak. Innen Fejér vármegyéből is a díjra bárki jelölhet pedagógust, így egykori vagy jelenlegi diák, szülő, kolléga, intézmény, szakmai vagy társadalmi szervezet, illetve a jelölt munkásságát jól ismerő magánszemély vagy közösség is. A jelöléseket kizárólag online lehet benyújtani október 9-én éjfélig a díj hivatalos honlapján. Az idei díjátadó ünnepséget várhatóan december közepén rendezik meg. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejér vármegyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára

0: és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best FM, a legjobb zenék. Meleg, kicsit szeles idővel búcsúzik a munkahét. Szeptember 4-én pénteken 28-33 fok között alakul a maximum, a délelőtt kicsit felhősebb, a délután naposabb időt tartogat, és az élénk szél jelzi a holnapi hidegfront érkezését. Felhősebb napunk lesz, esetleg zápor, zivatar is benne van a pakliban, hát nagyon jó lenne már, tényleg egy ilyen kiadósabb eső mindenhol. 24-34 fok közé melegedhet a levegő, délen, délkeleten várható a melegebb idő. A hétvége két napja közül pedig a vasárnap lesz kellemesebb, akkor csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Sok napsütés, 24-30 fok és száraz idő várható. Ha valakinek az a beceneve, hogy a hang, akkor az nem véletlen. Whitney Houston kapta ezt, őt halljuk, I'm Every Woman, a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A nap zenei híre, amely főleg a magyarországi James Blunt rajongóknak jó hír, hogy a brit zenész új albummal és nagyszabású európai turnéval tér vissza, ráadásul hozzánk is eljön, méghozzá jövő március 9-én az MVM Domban lép színpadra, és visszatérnek a hírek után az ezredforduló legnagyobb slágerei is. Itt lesz majd Inika Muzi, és a Tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
5: 93.1 Best FM.
3: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
3: Reklám.
6: Örgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzódunk.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi Városi Könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila Könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Augusztus elején Agárdon, Gárdonyban, Velencén is közösségi akciót tartottak civilek, önkormányzatok, önkéntes és hivatásos szervek a Velencei tó medrének megtisztítása érdekében. A szárazra került, illetve kisvizes területek számos hulladékot rejtettek, de még egy 350 kilós horgonyt is kihúztak az iszapból, számolt be korábban az akcióról a Peol. Most hétvégén Gárdony önkormányzatának szervezésével ismét közösségi medeltakarítást szerveztek, miután az első alkalom után sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének egy következő akcióban is, és többen kérték a megkezdett munka folytatását. Erre szükség is van, a kiszáradt mederben még mindig jelentős mennyiségű hulladék és oda nem illő tárgy található, így ezúttal két újabb helyszínen dolgoztak az önkéntesek, melyről a Feol ír. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak Daruta baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetésen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Eminemtől és Dido-tól Eminem pedig ünnepel, hiszen két dala is, a Lose Yourself, illetve a Without Me átlépte a történelmi 3 milliárdos stream határt a Spotify-on, de szorosan a nyomukban van a most érkező Stan is, amely másfél milliárdnál tart. 0620-55-55-155 telefon SMS Viber. Sok boldogságot a Rozáliáknak és a szülinaposoknak. 5 perc elmúlt 9. Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Az a csodálatos helyzet, hogy nem kell dugóról, balesetről beszámolnom. A szokásos az M1-es itt-ott egy kicsit lassabb a felújítás miatt, de pénteki a forgalom képe. Jó utat, ha mégis lenne dugó baleset, várom az infót 0620 55 55 155. Soul Searcher, Can't Get Enough. Ez a folytatása Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Gwen Stefani és a No Doubt folytatja, akik túl vannak 18 teltházas Las Vegas-i koncerten, mindegyiket az óriási gömb alakú Sphere rendezvénytérben adták. Vicces, hogy az út túloldalán pedig közben Blake Shelton buli volt egy másik kaszinó színház termében. Szóval amikor a Hey Baby című dal jött a Sphere-ben, akkor igazából a férjúrának szólt át az út túloldalára Gwen Stefani. Hey baby, mikor végzel, nekünk már csak két dal?

Debrecen után Írország. Best FM a legjobb zenék, és egy picit Baja és Bátaszék is, mert hogy az 51-es főúton három autó koccant Baja és Bátaszék között, a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Óvatosan, jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Ez a Breathless a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Lesznek majd gyönyörű lányok. És színész, zenész fiúk. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Kórházak és gyógyszertárak nevével visszaélő weboldalakra figyelmeztet a fogyasztóvédelem. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság olyan internetes oldalakat is talált, amelyek ismert egészségügyi intézmények nevéhez vagy arculatához hasonló felületeken kínálnak étrendkiegészítőket. Ez azt a hamis benyomást keltheti, hogy a termékeket az adott intézmény ajánlja vagy ellenőrzi. A hatóság azt kéri, online vásárlás előtt ellenőrizzük a webáruház üzemeltetőjét. Adatait, és legyünk óvatosak a gyógyhatást vagy irreális eredményt ígérő termékekkel. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai már elutaztak a villámáradás sújtotta térségbe. A múlt hét szerdán történt természeti katasztrófában az eddigi adatok szerint több mint 1100 ember halt meg, csaknem 4000-en eltűntek, köztük 3 magyar állampolgár is. A szeretetszolgálat gyűjtést is indított. Az adomány baptistasegély.hu oldalon vagy banki átutalással is lehet támogatni a katasztrófa túlélőit. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csaknem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5.300.000 forint volt. Egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés a hibrid modellek, 4,5%-kal pedig a tisztán elektromos autók iránt. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már augusztus 4-én több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsórakpartokon. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan. A héten már 2 tankerhajót is megtámadtak.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely-Udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Augusztus elején Agárdon, Gárdonyban, Velencén is közösségi akciót tartottak civilek, önkormányzatok, önkéntes és hivatásos szervek a Velencei tó medrének megtisztítása érdekében. A szárazra került, illetve kisvizes területek számos hulladékot rejtettek, de még egy 350 kilós horgonyt is kihúztak az iszapból, számolta korábban az akcióról a Teol. Most hétvégén Gárdony önkormányzatának szervezésében ismét közösségi medeltakarítást szerveztek, miután az első alkalom után sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének egy következő akcióban is, és többen kérték a megkezdett munka folytatását. Erre szükség is van, a kiszáradt mederben még mindig jelentős mennyiségű hulladék és oda nem illő tárgy található, így ezúttal két újabb helyszínen dolgoztak az önkéntesek, melyről a Feol ír. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak darut a baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos, a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban, még 2025. decemberében történt egy kísértetésen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként Király Viktortól, akinek pályafutását nemrég nem kisebb nevek egyengedték, mint az előző órában hallott Gwen Stefani, vagy épp Pharrell Williams, az amerikai The Voice-ban is megmérettette magát, és nemrég bevallotta Viktor, hogy 11 év kellett, hogy rájöjjön, hogy igaza volt Gwennek és Pharrellnek, hogy neki igazából szólzenét kéne énekelnie. A szólót halljuk most tőle, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM-ben a legjobb zenék. Jöjjön egy kis svéd pop hip-hop a 90-es évek elejéről, a Stakkabootól. Legnagyobb slágerük, a Here We Go óriási rotációt kapott az MTV-n is annó, olyannyira, hogy a kultikus Beavis and Butthead animációs sorozat egyik epizódjában is felbukkant. A poén az volt, hogy a karakterek tévesen azt hitték, hogy a dalt az Ace of Base játsza, és azon vitatkoztak közben, hogy a svéd pop zenekarok gázok-e.
1: Swedish Benzer sucks.
0: Yeah.

Árt csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek az M2-esen Budapest felé, aszfaltoznak a 39-es és a 38-as kilométer között. A Vác-Alsóváros-Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le- és felhajtóágon keresztül terelik, a kialakult torlódás már több mint 2 kilométeres. Három autó koccant korábban az 55-ös főúton, Baja és Bátaszék között a 108-as kilométernél, félpályán halad a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szeptember van, és borongósabb az idő legalábbis itt Budapesten. Kezdjen őszi hangulatom lenni, úgyhogy jöjjön egy kis nyár a következő órában. Gágyó, Bessame Mucho, klasszik nyár, nem a túl meleg, a hőkupolás, szóval olyan temperamentumos, mint a 90-es és 2000-es években. És persze jönnek a hazai előadók is, hozom a kompakt diszkót. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Már elérhetőek a Kutatók éjszakája idei programjai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media híreit hallják. Már elérhetők a Kutatók éjszakája idei programjai, amelyekhez a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozik. Az országos tudományos programsorozatot szeptember 25-én és 26-án rendezik meg, a hivatalos programok pedig már böngészhetők az esemény sorozat honlapján. A szervezők tájékoztatása szerint országszerte több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák, egyetemek és innovatív vállalatok nyitják meg a kapuikat. A Kutatók éjszakája valamennyi programja ingyenes, azonban a korlátozott férőhely miatt egyes eseményekre előzetes regisztráció szükséges. A teljes program kínálata a kutatókészakája.hu oldalon érhető el. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi Városi Könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila Könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Ezúttal Cetszén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak Daruta baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos, a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterülete szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetiesen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejérvár megyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé észak-nyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésre. A front előtt még 27 és 35 fok közé melegszik a levegő, délen dél-keleten várható a legmelegebb idő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását, veszélyben a hazai méhállomány, megtréfáltak egy szállásportát a brit fogyasztóvédők. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő januártól 10%-kal emelik a megváltozott munkaképességűek ellátását. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az intézkedés a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásra is vonatkozik. A 120 ezer forintra emelt nyugdíjminimumot pedig kiterjesztik azokra a 65 éven felüliekre is, akik ilyen ellátást kapnak. A tegnapi kormányzati tájékoztatón egyébként az is elhangzott, hogy további 10 milliárd forintot szánnak a gyermekvédelmi rendszerre, 1 milliárdos kártalanítási alapot hoznak létre az intézményekben bántalmazott fiataloknak, a javító intézetek fejlesztésére pedig 3 év alatt 3 milliárdot fordítanak. A szociális dolgozók két lépcsőben, októberben és januárban kaphatnak béremelést. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós a száj. Eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a magyar termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
4: Természetben nincsen nektár és virágbor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti azt a kellemetlenséget, tavasszal nagy méhpocsolát pusztulás várható az országban.
3: Csúsznival lövöldözött egy üzletre egy férfi Pest Erzsébeten, közölte a rendőrség. A kilőtt csapágygulyók megrongálták a bolt kirakatát, valamint egy közeli lakás ablakát és erkély korlátját is. A nyomozók egy 51 éves férfi gyanúsítanak, akinek otthonában megtalálták a csúszdit és több csapágygulyót. Őrizetbe vették, de nem tett vallomást és tagadta a bűncselekményt. Kiadó apartmanként jelent meg a brit miniszterelnök rezidenciája az egyik legnagyobb szállásfoglaló portálon. A hamis hirdetést egy fogyasztóvédelmi szervezet töltötte fel, hogy próbára tegye az oldal biztonsági rendszerét. A tesztelők egy hétre le is foglalhatták a Downing Street 10-et, a rendszer pedig a fizetést és egy kitalált értékelést is elfogadott. A szervezet szerint a teszt súlyos biztonsági hiányosságokra világított rá, ezért hatósági vizsgálatot indítottak. Ma gyakran változhat fölöttünk a felhőzet, de nyugat felől egyre több helyen szakadozhat, csökkenhet. A legtöbb napsütésre a nyugati tájakon készülhetünk, máshol is legfeljebb néhol csepereghet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap észak felől újabb felhők érkezhetnek, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb, szelesebb idő jöhet, hétfőn pedig maradhat a napos, nyugodtabb időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Beperli Bécs városát egy fiatal nő, mert neki 50 centet kellett fizetnie egy nyilvános vécért, míg a férfi barátja ingyen használhatta ugyanazt. Hát így jár az ember, hogyha a 50 centről próbál hírt levadászni az interneten, és földob egy nem annyira relevánsot, de hát 50 cent, 50 cent. Az euróverzió után jön az amerikai, és a PIMP a besten. 5 perc elmúlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Előrehozott karácsony 3 hét múlva kezdődik az európai Backstreet Boys rajongók nagy ünnepe. A csapat szeptember 25 és október 7 között 10 teltházas koncertet ad a düsseldorfi Merkurspiel arénában. Ez a zenekar egyetlen európai állomása idén, úgyhogy bár elhangzott, hogy teltházas, azért még biztos vagyok benne, hogy valahogyan lehet jegyeket szerezni rá. We've got it going on! Ők folytatják a péntek délelőttöt.

0: Jazz FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek, terelést bontanak az M5-ösön Budapest felé, Kecskemét elkerülő szakaszán, 2-3 kilométeres emiatt a torlódás. Napközben aszfaltoznak az M2-esen az M0-ás felé, a 46-os kilométernél a félútpályát zárják le, jelzőrös irányításra kell készülni, illetve korábban az 55-ös főúton három autó koccant Baja és Bátaszék között a 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És Majoros Ritával a Black Eyed Peas Hey Mama című dalát már ő fogja elindítani. Nagyon jó hétvégét mindenkinek, Maxim Levente vagyok. Hey mama, this that shit that make you move mama,
0: get on the floor and move your booty mama. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Már elérhetők a kutatók éjszakája idei programjai, amelyekhez a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozik. Az országos tudományos programsorozatot szeptember 25-én és 26-án rendezik meg, a hivatalos programok pedig már böngészhetők az eseménysorozat honlapján. A szervezők tájékoztatása szerint országszerte több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák, egyetemek és innovatív vállalatok nyitják meg a kapuikat. A kutatók éjszakája valamennyi programja ingyenes, azonban a korlátozott férőhely miatt egyes eseményekre előzetes regisztráció szükséges. A teljes program kínálata a kutatókészakája.hu oldalon érhető el. Augusztus elején Agárdon, Gárdonyban, Belencén is közösségi akciót tartottak civilek, önkormányzatok, önkéntes és hivatásos szervek a Velencei tó medrének megtisztítása érdekében. A szárazra került, illetve kisvizes területek számos hulladékot rejtettek, de még egy 350 kilós horgonyt is kihúztak az iszapból, számolt be korábban az akcióról a Teol. Most hétvégén Gárdony önkormányzatának szervezésében ismét közösségi medertakarítást szerveztek, miután az első alkalom után sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének egy következő akcióban is, és többen kérték a megkezdett munka folytatását. Erre szükség is van, a kiszáradt mederben még mindig jelentős mennyiségű hulladék és oda nem illő tárgy található, így ezúttal két újabb helyszínen dolgoztak az önkéntesek, melyről a Feol ír. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak darut a baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos, a katasztrófa videnek tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetésen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Itt Fejérvár megyében is több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutatnak a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Élénkült a boltok forgalma júliusban, kiváló lehet a szőlő, de kevés a termés, több mint 24 ezeren futnak vasárnap Budapesten. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Élénkült a kiskereskedelem júliusban, a Központi Statisztikai Hivatal szerint az üzletek forgalma az árváltozást kiszűrve 4,9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, júniushoz képest pedig 1%-kal nőtt. Az üzemanyagokból 8,1, a nem élelmiszer jellegű termékekből 6,5, élelmiszerekből pedig 2,2%-kal fogyott több. Az internetes és csomagküldő kereskedelem csak nem 9%-kal bővült. Júliusban összesen 1815 milliárd forintot költöttek a vásárlók a kiskereskedelemben. Kedvezőtlenek az idei szüreti kilátások idehaza, derült ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. A borágazatot az aszály, az aranyszínű sárgaság és a jelentős vadkár is sújtja. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége ugyanakkor összességében kiváló, a termés kiesés viszont várhatóan nagyobb lesz, mint az elmúlt években. Vádat emeltek egy házaspár ellen emberkereskedelem és kényszermunka miatt. A Csongrád család vármegyei főügyészség szerint 2011 és 2024 között két kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt kényszerítettek prostitúcióra, és több mint 10 millió forintot vettek el tőlük. A férfi az egyik áldozatot bántalmazta és életveszélyesen megfenyegette. A házaspár emellett több mint 20 éven át nehéz fizikai munkára kényszerített egy idős férfit. Méltatlan körülmények között tartották, és mintegy 20 millió forintnyi nyugdíját is elvették. Minden eddiginél nagyobb mezőny indul a 41. Vizer Budapest félmaratonon. A vasárnapi eseményre több mint 24 ezeren neveztek. A futók 117 országból érkeznek a magyar fővárosba. A részletekről Kocsis Árpádot, a Budapest Sportiroda ügyvezetőjét kérdeztük.
4: Soha nem volt még olyan félmaraton Magyarországon, ahol több mint 10 000 magyar nevező volt. Még fontosabb, hogy az eseményre 8 500 külföldi nevez. 10 éve 1800 külföldi nevező volt az eseményen. Rengeteg szervezési változtatást kell csinálnunk, hiszen valahol ott vagyunk most már a limit közelében, úgyhogy ki kell majd találnunk, hogy hol húzzuk meg azt a limitet, ami Budapestre jellemző lesz a következő években.
3: Ma még kicsit változékonyan alakulhat az ég, de nyugat felől fokozatosan elfogyhatnak a felhők. Arrafelé több napsütésben bízhatunk, máshol pedig legfőjebb néhol szemerkélhet az eső. Délutára 28 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton észak felől átmenetileg vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délkeleten viszont még maradhat a nyáriasabb meleg. Vasárnap és hétfőn már többnyire derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Végre péntek, szép délutánt kívánok mindenkinek, elmúlt dél, úgyhogy most már hivatalosan is kívánhatok. Jó hétvégét mindenkinek, Majoros Rita vagyok, töltsök velem a következő jó néhány órát, és hangolódjunk együtt a hétvégére a Spice Girls-szel, Tiziano Ferroval, vagy éppen a Punani Massif-val, a Black Eyed Peas pedig már nyitja is az órát. Indul a Hey Mama, szép napot!
0: Best FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, szép péntek délutánt mindenkinek a folytatásban is, hát remek slágereket készítettem, hogy igazán hangoljam önöket a hétvégére. Mi lesz a program? Remélem valami jó kis kirándulás, pihengetés, kikapcsolódás, még azért egészen nyárias időnk lesz, úgyhogy akár kinti programokat is lehet tervezni. Egy jó kis bográcsozás a haverokkal, vagy egy jó grillparti, nekem ez valahogy idén kimaradt, valahogy nem tudtuk egyszerűen összeegyeztetni, úgyhogy most így üzenem a barátaimnak, hogy jó lenne akár valamelyik hétvégén még egy ilyesmit csinálni. Na de, a legjobb zenék viszont itt szólnak, akár készülődnek a hétvégére, akár még munkával telik a délután. Jön a Pudani Masszív és az Élvez, de itt lesz Tiziano Ferro és a Perdónóval, most a Spice Girls-szel megyünk tovább, hamarosan közlekedési infók meg napkérdése, de előtte Spice Up Your Life, legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után örömteli a

0: és a fejed ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabd magad.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Péntek délután van, és egészen kellemes hétvégi időnk lesz, úgyhogy elég sokan lesznek ma az M7-es autópályán, ezt már szerintem lehet borítékolni, de én ma is hozom a legfrissebb információkat az utakról, úgyhogy amint megkapom őket, már adom is tovább. Ha pedig önök is látnak valamit, akkor a 0620 55 55-re írjanak vagy hívjanak. Az M1-esen Budapest felé szakaszos torlódás van ma is Tata és Biatorvágy között, az M5-ösön is hasonló a helyzet, ott Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán terelést bontanak. A 89-es kilométernél zárva a külső sáv, itt legalább 2 kilométeres a torlódás. Még egyszer a számunk 0620 55 55 155, ha esetleg innen van másik információjuk, vagy tényleg utaznak valahol és gyorsan látnak valamit, megköszönöm, ha jelentkeznek vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a halott pénz, és az élnünk kellett volna. Jó pár évvel ezelőtt voltam Pécsen egy esküvőn, nem messze a főtértől volt a szertartás, ahol egyébként, mármint hogy magán a főtéren, a halott pénz az esti koncertjére készülődött, és ment a hangbeállás, és amikor kimondták az igent, akkor pont ez a dal szólalt meg, hogy élnünk kellett volna. Nagyon vicces jelenet volt. Na de a vicc és a jó hangulat a következő órában is adott, hiszen remek dalok sorakoznak. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Sasha és az I Feel Lonely. És jön majd By Alex és a Slepp is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Már elérhetőek a Kutatók éjszakája idei programjai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Már elérhetőek a Kutatók éjszakája idei programjai, amelyekhez a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozik. Az Országos Tudományos Programsorozatot szeptember 25-én és 26-án rendezik meg, a hivatalos programok pedig már böngészhetők az eseménysorozat honlapján. A szervezők tájékoztatása szerint országszerte több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák, egyetemek és innovatív vállalatok nyitják meg a kapuikat. A Kutatók éjszakája valamennyi programja ingyenes, azonban a korlátozott férőhely miatt egyes eseményekre előzetes regisztráció szükséges. A teljes program kínálata a kutatókészakája.hu oldalon érhető el. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila Könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi Városi Könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila Könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak darut a baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos, a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetésen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Tovább épülhet a Mohácsi-Dunahíd, új életet kaphatnak az elhagyatott iparterületek, elárverezik George Michael ikonikus gitárját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Folytatódhat a Mohácsi Dunahíd építése, de egyszerűbb formában. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, elhagynak egy korábban hozzáadott 20 kilométeres útszakaszt érintő bővítést. Az alföldi oldalon így 4-sávos helyett 2-sávos út épül, mivel a forgalmi előrejelzések szerint 2050-ig sem lenne szükség a nagyobb útra. A változtatással 74-76 milliárd forintot takaríthat meg az állam. Az összeget nem vonják ki a közlekedésből, hanem az országos közúthálózat felújítására fordítják. Számtalan elhagyatott iparterülettel találkozhatunk a városokban. Az elhanyagolt, olykor illegális szemétlerakóvá váló területek ugyanakkor lehetőségeket is rejtenek, hívta fel a figyelmet a Magyar Természetvédők Szövetsége. A barna mezős területek hasznosításáról Új Zsuzsanna természetvédelmi szakértőt halljuk.
5: A már meglévő, használaton kívüli, ipar által okozott tájsebeket gyógyítjuk be városon belül. A rehabilitáció során megtisztítjuk a talajt, lebontjuk a veszélyes épületeket, és a helyükön parkokat, közösségi tereket és megfizethető lakásokat építünk. Így nem kell újabb természetes területeket elvennünk a vadvilágtól, és a város szívében hozunk létre új zöld oázisokat.
4: Kizuhant és meghalt egy dolgozó az Országos Mentőszolgálat budapesti székházának 7. emeletéről, értesült az ATV. A mentőszolgálat megerősítette a tragédia hírét és közölte, minden szükséges támogatást megadnak az elhunyt családjának és munkatársainak. A rendőrség a Telex megkeresésére azt írta, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, az eset körülményeit közigazgatási eljárásban vizsgálják. Kalapács alá kerül George Michael egyik leghíresebb gitárja. Az énekes ezzel a hangszerrel szerepelt a Face 1987-ben készült videóklipjében. A Guardian szerint az akusztikus gitár több mint 50 millió forintnak megfelelő összegért kelhet el az októberi árverésen. Az aukción további 30 emléktárgyat, köztük arany és platina lemezeket, fotókat és turné dokumentumokat is kínálnak. A gyűjtemény George Michael egykori személyi asszisztensétől származik, aki több mint 20 éven át dolgozott az énekessel. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma gyakran változhat fölöttünk a felhőzet, de nyugat felől egyre több helyen szakadozhat, csökkenhet. A legtöbb napsütésre a nyugati tájakon készülhetünk, máshol is legfeljebb néhol csepereghet az eső. Délután 28 és 33 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint holnap észak felől újabb felhők érkezhetnek, elszórtan esővel, záporral, néhol zivatarral. Vasárnapra viszont kitisztulhat az ég, szárazabb, szelesebb idő jöhet, hétfőn pedig maradhat a napos, nyugodtabb időjárás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után járunk 5 perccel, szép délután mindenkinek. Remélem, hogy felkészültek így ebéd után a legjobb hangulatra. Egy kicsit lelazulunk, iszunk egy délutáni kávét, jöhet a desszert és a Coldplay. Itt lesz az Adventure of a Lifetime, jön George Michael és a Melody Maker, Mauro Picotto pedig indítja az órát. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Komodo.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a napi kérdéssel. Képzeljük azt, hogy profi sportolók vagyunk. Talán már néhányan el is játszottunk ezzel a gondolattal. Na de most az a lényeg ebben az egészben, hogy mi lenne a bevonuló zenénk. Mondjuk, ha boxolók lennénk, akkor mi az a zene, amire bevonulunk, és amire úgy felkészülünk egy kicsit a meccsre, vagy mi az, amit mondjuk úszóként hallgatunk, miközben odaállunk a rajtkőhöz. Mik azok a zenék, amikre úgy bevonulnánk, ha sportolók lennénk. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon és az Instagramon is, jöhetnek a kedvencek, és nyugodtan mellékelni lehet egy kis miértet, mármint hogy a magyarázatokat. Remélem, hogy a ma délutáni zenék is pont ilyenek lesznek, amikre úgy meg tudják nyitni a hétvégét. Például a White Town és a Your Woman, vagy Shaggy és a Hey Sexy Lady. Sasha Dele pedig már itt is van. I Feel Lonely a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Sok helyen dolgoznak ma is az utakon, úgyhogy vigyázzunk rájuk, és vezessünk óvatosan, például az M2-esen, mert több felé is dolgoznak. Budapest felé a 46-os kilométernél félútpályát le is zártak, jelzőrös irányításra kell figyelni, mindkét irányban hosszabb menetidővel kell számolni. Szintén az M2-esen és szintén Budapest felé a 39-es és a 38-as kilométerek között is folyik a munka. A Vác alsóváros Rád-Penc csomópontban a forgalmat a le és felhajtóágon keresztül terelik, a kialakult torlódás itt legalább 2 kilométeres. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, ha bárkinek információja van, mindenképpen írja meg vagy hívjon, és tényleg vigyázzunk az úton dolgozókra is. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágere.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Well Hello és a Késő Már, ez pedig a következő óra kínálata. Pár perc is jönnek a legfrissebb hírek 2-kor, aztán itt lesz az Outcast és a The Way You Move. És jön a jazz meg az is, és a Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt, aki mit se sejt? Mit tehet a sejt, aki mit se sejt?
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
4: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
3: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Már elérhetőek a Kutatók Éjszakája idei programjai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Már elérhetők a Kutatók Éjszakája idei programjai, amelyekhez a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozik. Az Országos Tudományos Programsorozatot szeptember 25-én és 26-án rendezik meg, a hivatalos programok pedig már böngészhetők az eseménysorozat honlapján. A szervezők tájékoztatása szerint országszerte több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák, egyetemek és innovatív vállalatok nyitják meg a kapuikat. A Kutatók Éjszakája valamennyi programja ingyenes, azonban a korlátozott férőhely miatt egyes eseményekre előzetes regisztráció szükséges. A teljes program kínálata a kutatókészakája.hu oldalon érhető el. Ezúttal Cetszén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak darut a baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos, a katasztrófa videó tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban, még 2025. decemberében történt egy kísértetiesen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Itt Fejérvár megyében is minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Itt Fejérvár megyében is több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok Hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
3: Hírek a Best FM-en.
6: Visszatér az Erasmus a magyar egyetemekre. Demonstrációra készülnek a szociális dolgozók. Pióca szállítmányt foglaltak le Röszkén. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér az Erasmus program minden magyar egyetemre. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán azt írta, a korlátozással érintett 21 intézmény már érvényes pályázattal rendelkezik a mostani tanévre. Ezeknek az egyetemeknek a hallgatói 2024 óta nem vehettek részt a programban uniós összeférhetetlenségi és átláthatósági kifogások miatt. A miniszter szerint a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett a visszatéréshez. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális ágazat dolgozói. A szakszervezetek képviselői az MTI-nek azt mondták, üdvözlik a kormány béremelési szándékát, de annak részleteiről egyelőre nem kaptak tájékoztatást. A dolgozók azonnali 25%-os emelést várnak, ezért nem tartják elfogadhatónak, hogy azt két részletben hajtsák végre. A meghirdetett demonstráció előkészítése így folytatódik. Az érdekképviseletek ugyanakkor készek a további tárgyalásokra. Nem mindennapi fogásakat fenn a röszkei határon. Egy török sofőr több mint 3000 piócát próbált engedély nélkül Magyarországra hozni, közölte az adóhatóság. A fokozottan védett márványos orvosi piócákat egy hűtőtáskában élelmiszerek közé rejtve találták meg a pénzügyőrök. Az állatok eszmei értéke meghaladja a 80 millió forintot. A piócákat a szegedi vadasparkba vitték, a sofőr ellen pedig természetkárosítás gyanúja miatt feljelentést tettek. A csemegeszőlő kerül a középpontba Pécsen. Holnap rendezik meg az országos csemegeszőlő kiállítást és versenyt, ahol a hazai fajták mellett a legújabb termesztési technológiákat is bemutatják, mondta el rádiónknak Tesztlák Péter, a Pécsi Tudomány Egyetem kutatási igazgatója.
7: Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlő fajta került állami minősítésre való bejelentésre. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete Magyarországon, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése. Tanácsadásban, fajtaválasztékban tudjuk támogatni, aki arra adja a fejét, hogy csemegeszőlő termesztéssel fog foglalkozni a jövőben.
6: A csemegeszőlő egyre népszerűbb, a hazai termelés azonban továbbra sem tudja kielégíteni a keresletet. Ma még kicsit változékonyan alakulhat az ég, de nyugat felől fokozatosan elfogyhatnak a felhők. Arrafelé több napsütésben bízhatunk, máshol pedig legfőjebb néhol szemerkélhet az eső. Délutára 28 és 33 fok közé melegedhet a levegő. Szombaton észak felől átmenetileg vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délkeleten viszont még maradhat a nyáriasabb meleg. Vasárnap és hétfőn már többnyire derült, napos, csapadékmentes időre számíthatunk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csak a legjobb zenék, a legjobb hétvégére hangoló muzsikák itt a Best FM-en. Én Majoros Réta vagyok. Jön mindjárt Justin Timberlake és a Cry Me a River, de itt lesz majd Gloria Estefan is és a Turn a Beat Around. Úgyhogy aki ma még nem tekerte meg a csípőjét, biztos, hogy megfogja. Az Outkast pedig már indítja is az órát. Jön a The Way You Move.
3: Best

0: Blast FM. A legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem dörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután

Best FM a legjobb zenék. Kinek mi lenne a bevonuló zenéje, hogyha hivatásos sportoló lenne? Mondjuk játszunk el a gondolattal, például boxoló. Azt írja Laci. Eminem, Lose Yourself. Ha már egyszer bevonulok, akkor legalább mindenki tudja, hogy most jött el az a bizonyos egyetlen lehetőség. De írt Emese is, Survivor, Eye of the Tiger. Tudom, hogy közhely, de ha egyszer profi sportoló lennék, pont az ilyen közhelyeket szeretném maximálisan kihasználni. Queen, Don't Stop Me Now, ezt írta Laci. Nem azért, mert én lennék a legjobb, hanem mert szeretném előre jelezni, hogy valószínűleg megállítani nem is fog senki. Imádom ezeket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. De ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat. Közben pedig jön egy olyan dal, amit ha meghallunk, biztos, hogy nem tudunk ülve végighallgatni. Eleve annyit mondok, hogy Gloria Estefan. Szerintem ő már garancia arra, hogy legalább az asztal alatt már a lábunk táncolni fog. És ha még azt is mondom, hogy turn a beat around, akkor táncra fel. Szép napot mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárligetnél korábban egy kamion akadályozta a forgalmat a külső sávon. A 47-es kilométernél úgy tűnik, hogy megszűnt az akadály. A kialakult torlódás viszont legalább 10 kilométeres, úgyhogy és csak nem Tatáig tart, úgyhogy aki teheti autóval, mindenképp válassza az átterelt sávot a 61-es kilométernél, vagy kerüljön az 1-es főúton. Ezt írták a hallgatóink. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van önöknek is közlekedési infója, látnak valamit az utakon, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkeznek vele. Utazzunk ma is együtt, könnyítsük meg egymás dolgát. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Augusztus elején Agárdon, Gárdonyban, Belencén is közösségi akciót tartottak civilek, önkormányzatok, önkéntes és hivatásos szervek a Belencei tómedrének megtisztítása érdekében. A szárazra került, illetve kisvizes területek számos hulladékot rejtettek, de még egy 350 kilós horgonyt is kihúztak az iszapból, számolt be korábban az akcióról a Peol. Most hétvégén Gárdony önkormányzatának szervezésében ismét közösségi medeltakarítást szerveztek, miután az első alkalom után sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének egy következő akcióban is, és többen kérték a megkezdett munka folytatását. Erre szükség is van, a kiszáradt mederben még mindig jelentős mennyiségű hulladék és oda nem illő tárgy található, így ezúttal két újabb helyszínen dolgoztak az önkéntesek, melyről a Feol ír. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltása a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésre. A front előtt még 27 és 35 fok közé melegszik a levegő, délen dél-keleten várható a legmelegebb idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És itt van már a péntek délután kellős közepe, dunaújvárosi hallgatók. Szeretettel köszöntök mindenkit itt a 93.1 Best FM-en. Úgy alakult a helyzet, hogy közös műsorunkat lepörgetjük ma is 3,5 órán keresztül. A mikrofon mögött Molek Csongor. Kicsit romantikázunk. A műsor elején Nioval szól a Sexy Love.
3: 93.1 Best FM.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Köszöntök mindenkit szeretettel Dunaújvárosból is a környékünkről. A mikrofon mögött Molek Csongor, és ma is ünnepelünk így szeptember 4-én. Rozália, Ida, Mózes, Rózsa és Tódor napja van ma. Isten éltesse őket nagyon sokáig, és a születésnapos dunaújvárosi hallgatóknak ugyanezt kívánom. Miről híres a mai nap? Mindig megnézzük, hogy milyen események történtek ma, csak jó pár évvel ezelőtt. 106 esztendeje Európában utolsóként Bulgáriában is bevezették a Gergely naptárat. És 33 éve Kenderesen újra temették Vitéz nagybányai Horthy Miklós ellentenger nagyot. Híres emberek, akik ezen a napon születtek, 143 éve látott napvilágot. Szóbel Béla, kossuthdíjas festő, kiváló művész. És 121 éve született Ráda Imre, színész, színházi rendező, főiskolai tanár, rádiós műsorvezető. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse sokáig Dunaújvárosban és a környékünkön, a Nina Skydo zenél, és meghallgatjuk a Move Your Body című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: a képlet.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en balesetmentes kilométereket a közlekedőknek, figyeljenek a többiekre is, kedves autósok, elég nagy a forgalom, főleg így, hogy elstartolt ezen a héten a suli. A 62.15-ösön végeznek munkálatokat is, messzebb tőlünk azért, Mezőfalva-Sárbogárd összekötő úton. A 0-3-as kilométer között számítani kell útszűkületre. Aztán a 61-esen aktuális még mindig a munkálat, Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa a másodrendű főút 0-as kilométerénél, sávlezárás miatt terelésre készülni kell még a hónap közepéig. És az 52-esen építési munkákat végeznek Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton, a 34-es és az 51-es kilométer között. Ha ezeken kívül akad egyéb utakkal kapcsolatos tapasztalat, akkor kérem jelezzék felénk 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk. Köszi szépen előre is! Egy hölgycsapat zenél most a Besten, a Destiny's Child, a slágerük pedig ez a dal, a Say My Name.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en. Üdv mindenkinek, Dunaújváros és a környék, a mikrofonnál Molek Csongor, és ez így lesz még a következő 2 órában. Hozom még a jó zenéket, és válogatunk a műfajokból, na meg az évjáratokból is folyamatosan. Sophie Ellis Baxter énekel mindjárt, és szól a Murder on the Dance Floor. Baby,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Rakovszki Zsuzsa író és Ráckevei Anna színművész kapja idén a Szabó Magda díjat, amelyet ezúttal Debrecenben a Csokonai Nemzeti Színház Magda Fest elnevezésű rendezvényén adnak át október 5-én az írónő születésnapján. A Szabó Magda 100. születésnapján elindított az írónő és a női alkotás alkotók előtt tisztelgő fesztivált 9. alkalommal szervezik meg, szeptember 30-a és október 5-e között. Idén a rendezvény zárónapján adják át az író jogörököse Tasi Géza által 2023-ban alapított Szabó Magda díjat, amelyet minden évben egy színművész és egy író kaphat meg. Daganatos betegséggel küzdő és a gyógyulás útján járó gyerekek alkotásaiból nyílt kamara kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Lélekrajzok a fényben című tárlat 195 gyerek alkotásán keresztül mutatja be az életet, a reményt és az emberi méltóságot. A tárlat október 4-ig látogatható. A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Lánchidat is érintik. Az előkészületek miatt már augusztus 4-én több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben. Hazánk szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé dróntámadás után. Az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valamint egységének erősítése fontosabb, mint valaha. Rekordmennyiségű, több mint 17 millió hordó olajat szállítottak a tankerek egyetlen nap alatt a Hormuzi szoroson keresztül. A katonai konfliktus csúcsán az átlagos forgalom a napi 3 millió hordót sem érte el. A térség hajózási biztonsága ugyanakkor továbbra is bizonytalan. A héten már két tankerhajót is megtámadtak. Híreink végén az időjárásról. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati-nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-32 fok között alakul, északkeleten néhány fokkal hűvösebb lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Pörgetjük még a hangulatot a következő kettő felvonásban itt a 93.1 Best FM-en. Ez már a péntek, úgyhogy remélem tervezgetik a hétvégi programokat dunaújvárosi hallgatók. A mikrofon mögött Volek Csongor egészen 6 óráig, és az első előadó most Sophie Alice Baxter. Meghallgatjuk a Murder on the Dance Floor című slágert.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, lazulós késő délután péntekre mindenkinek, aki velünk tart Dunaújvárosból vagy a környékünkről. Én Mólek Csongor vagyok, és megnézzük, hogy a holnap időjárásról mit mondanak a hozzáértők. Hát a délelőtti órákban tudja, hogy a napsütés kapja a főszerepet itt a mi tájegységünkön, aztán délután észak-nyugat felől majd egy hideg front miatt egyre több felhő lesz az égen, ezt tapasztaljuk. A nyugati szelet egyre több felé kísérik majd erősebb élénkebb lökések, és olyan 29-34 fok várható még a front előtt, a legmelegebb órákban, aztán jön majd estére egy kis lehűlés. Hát a parlagfű szezon aktuális még mindig, és pollen koncentrációja a növénynek magas tartományban van, viszont a gombák, a libatopfélék és a csalánfélék pollen szintje visszaesett a közepes tartományba szerencsére. Egy duettet hallgatunk most, hölgyek duetteznek a Best FM-en, Eve és Gwen Stefani, meghallgatjuk a Rich Girl című felvételt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.3 egy Best FM, a legjobb zenék Dunói városban is a környéken. Kedves hallgatók, a Belügyminisztérium és az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium kedden tartotta a Magyarország jó tanulója, jó sportolója és a Magyarország tehetsége díjátadó ünnepséget, melynek keretein belül 5 fiatal kajakjanus is Magyarország tehetsége elismerő oklevelet vehetett át. A Magyarország tehetsége 2025 díjat azon 9.-13. évfolyamos tanulók érdemelték ki, akik a 2024/2025-ös tanévben magas szintű tanulmány eredményeik mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak. A díjazottakat kedden ünnepélyes keretek között köszöntötték a Belügyminisztériumban. Az elismerő oklevelet a sportág 5 fiatal tehetsége, Pospis Illóca Panna és Morenec Dózsa Zsombor kenusok, valamint DKS versenyzője Katona Réka Sára, illetve Pálinkás Ármin és Konyecsni Milán kajakosok is átvehették Pusvai Gábor belügyminisztertől, valamint Gulyás Michel olimpiai bajnok öttusázótól. Szívből gratulálunk, a részletes beszámolót a dunaiveres.com hírportálon találják. Vissza közben a kedvenc dalokhoz, Mika felvételit játszom most, ez a Big Girl. Big Girl.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en szeretettel köszöntök mindenkit, így péntek késő délután lassan belépünk a kora esti órákba, kedves dunói városi hallgatók. Az én nevem Molek Csongor, és egy angol srác indítja az úgyszó közös óránkat, Ed Sheeran, és szól a Bad Habits.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxygen Media hírei következnek. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A cél az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése. Egy éve kezdődött az amerikai hadsereg kábítószercsempészek elleni tengeri akciója. Tavaly szeptember óta 68 támadást hajtottak végre, és 227 feltételezett bűnözőt öltek meg a Csendes-óceánon és a Karibi térségben. A hajókat jellemzően légicsapásokkal semmisítették meg. Gyújtó szerkezeteket dobtak Münchenben több épületre védelmi ipari vállalatok közelében. Az egyik gyújtó szerkezetet a helyszínelők azonnal eloltották, míg egy másikat sikeresen hatástalanítottak. A bűncselekmény elkövetésével két bolgár állampolgárt gyanúsítanak, akiket egy benzinkútnál igazoltattak, majd őrizetbe vettek. A rendőrség politikai motivációt sejt a gyújtogatási kísérlet hátterében. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető támogatás. Az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása. Ez teszi lehetővé, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat. Híreink végén az időjárásról. Fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és egyre több helyen kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható. Az északnyugati-nyugati szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26-32 fok között alakul, északkeleten néhány fokkal hűvösebb lehet.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő Könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely Udvarhelyi Könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Augusztus elején Agárdon, Gárdonyban, Velencén is közösségi akciót tartottak civilek, önkormányzatok, önkéntes és hivatásos szervek a Velencei tó medrének megtisztítása érdekében. A szárazra került, illetve kisvizes területek számos hulladékot rejtettek, de még egy 350 kilós horgonyt is kihúztak az iszapból, számolta korábban az akcióról a Teol. Most hétvégén Gárdony önkormányzatának szervezésében ismét közösségi medertakarítást szerveztek, miután az első alkalom után sokan jelezték, hogy szívesen részt vennének egy következő akcióban is, és többen kérték a megkezdett munka folytatását. Erre szükség is van, a kiszáradt mederben még mindig jelentős mennyiségű hulladék és oda nem illő tárgy található, így ezúttal két újabb helyszínen dolgoztak az önkéntesek, melyről a Feol ír. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak darut a baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos, a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban, még 2025. decemberében történt egy kísértetiesen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Itt Fejér vármegyében is. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából. Köszönetképpen a munkájukért a szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Ha a születésnap pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, akkor a szolgálatmentesség a következő beosztás szerinti munkanapra lesz érvényes. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt vagyunk még a 93-1 Best FM-en, így péntek késő délután lassan-lassan kora este, kedves dunaújvárosi hallgatók, aki új nálunk, őket is tisztelettel köszöntöm. A következő 60 perc a miénk még a mai napból, a mikrofonnál Molek Csongor, és az angol zenei rekordertől szól Ed Sheerantől most a Bad Habits.
0: 93-1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek szabályosan és türelmesen, és a megszokottan lassabban dunaújvárosi autósok. A 62-esen végzik még az útkarbantartási munkákat a hozzáértők. Dunaújváros Székesfehérvár másodrendű főúton a 0-as és a 20-as kilométer között útszükületre kell még készülni. És a 61-esen Dunaföldvár-Dombóvár-Nagykanizsa másodrendű főúton a 0-as kilométernél még a hónap közepéig sávlezárás érvényben van. Jelezhetik a Van egyéb útinfó 30-as 74-74 777 a telefonszámunk. Köszi szépen előre is, figyeljenek a többiekre, jó utat még egyszer! Zenél a folytatásban a DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, és meghallgatjuk a nyári slágerüket, ez a Summertime. Drums, please!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kedves dunaújvárosi hallgatók, elvégezték a burkolat és a szegélyek teljes körű újjáépítését. A DVG ZRT szakemberei a Liget köz 5 előtt szakaszon. Mivel a korábbi felületi javítások már nem bizonyultak elegendőnek, teljesen megújult az út. A lakók kényelme érdekében a 60 méteres szakaszon, írja a dunaújváros.com hírportál. Szabó Zsolt gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője örömét fejezte ki a beruházás sikeres befejezése kapcsán. A képviselő őszinte köszönetet mondott a környéken élő lakóknak a felújítás során tanúsított türelmükért és együttműködésükért. Emellett külön kiemelte a DVG ZRT munkatársainak szakszerű és gyors munkáját, amelynek köszönhetően a helyiek biztonságos körülmények között közlekedhetnek. Ott van a beszámoló, ettől azért részletesebben az említett portálon. Most Árás iráni zenész következik, és az egyik legnagyobb slágerét meghallgatjuk, ez a Bora Bora.

Ez itt a 93 Egybeszt FM, a legjobb zenék, és bekészítve már a mai búcsúslágerem. Kedves dunaújvárosi hallgatók, egy duett szól Mary J. Blige és George Michael közös száma, a címe S. Köszönöm szépen a figyelmet péntekre mindenkinek. Holnap már hétvége, a programokat remélhetőleg betervezték a legtöbben. Hát én itt leszek a stúdióban délután 3-tól, és remélem találkozunk. Maradjanak a Best FM-en. Kellemes kora estét kívánok, Molek Csongort hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a könyvtárosok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Nemzetközi szakmai konferencián vettek részt a József Attila könyvtár gyermekkönyvtárosai Székely udvarhelyen. Munkatársaik meghívást kaptak a Székely udvarhelyi városi könyvtárban, immár 8. alkalommal megrendezett a Jövő könyvtára című kétnapos nemzetközi szakmai konferenciára. A konferencia emellett számos további szakmai előadást és jó gyakorlatot kínált a könyvtárosok számára, így a dunaújvárosi szakemberek is új ötletekkel és tapasztalatokkal gazdagodhattak. A József Attila könyvtár beszámolója szerint a vendéglátó intézmény különösen fontos évfordulót is ünnepelt, a Székely udvarhelyi könyvtár fennállásának 75. születésnapját. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak Daruta baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetésen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Most akár ön is találkozhat minden idők legeredményesebb női kajakozójával, Kovács Katalinnal. A 31-szeres világ és 3-szoros olimpiai bajnok élő legenda idén ünnepelte 50. születésnapját, szeptemberben pedig ingyenes, nyílt napot tart a Sukorói Kajakkenu Akadémián, a Velencei tópartján. A kiadott közleményben kiemelik, hogy az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, melynek kitöltése mindössze 1 percet vesz igénybe. A jelentkezési határidő szeptember 11. péntek 16 óra. Az akadémia részletes programot is közölt a nyílt naphoz kapcsolódóan, írja Feol. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok, a Fejérvár megyei szülők is. A tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. Holnap kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd észak-északnyugat felől egy hidegfront hozhat több felhőt az égre, de csak elszórtan alakulhat ki futózápor, esetleg zivatar, a legtöbb helyen marad a csapadékmentes idő. A nyugati a szél egyre több felé északnyugatira, északira fordul, és sok felé kell számítani erős helyenként viharos széllökésre. A front előtt még 27 és 35 fok közé melegszik a levegő, délen dél-keleten várható a legmelegebb idő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: A kormány fő szerint több diplomásra van szüksége az országnak. Rengeteg kis benzinkút zárhat be a folytatásban, szennyezés az iváncsai akkumulátorgyárban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyelő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. Oldószer került a talajba az Iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejérvár megyei falu polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A település közösségi oldalán jelezte, a szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A helyi jegyző szerint a gyár csak tegnap tájékoztatta az önkormányzatot az esetről, amelyet a múlt pénteken azonosítottak. A hatóságokat viszont azonnal és megszüntették a szennyezés forrását. Tart a vizsgálat az ügyben. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heimpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
4: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, és sajnos ez is egy körfolyamatot indít be, és okozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére.
3: Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Ez a mai péntek egy szerda lesz, hiszen a Night Shift Extra-ban a szerdai rezidensünk DJ Effendi tér majd vissza hozzám plusz egy óra erejéig héttől, ami persze ebből azt jelenti, hogy nekem sincs más választásom, mint hogy 6-tól én is ismét pop és rádiós lágereket pörgetek, akár csak szerdánként. Szóval 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től Effendi a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift Extra. Bring the action.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Öttel emelkedett megint az a mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon, mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

kukac@gmail.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155.

0: Shift.
1: 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picikét, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Idén is visszatér a TV2 ikonikus tehetségkutatója, a Megasztár. A megújult mestercsapatban Marics Peti és Herceg Erika mellett Dallos Bogi és Tídeni foglalnak helyet. Megasztár! Szeptember 5-től szombat és vasárnap esténként a TV2-n.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Már elérhetőek a Kutatók éjszakája idei programjai. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Már elérhetők a Kutatók éjszakája idei programjai, amelyekhez a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozik. Az Országos Tudományos Program sorozatot szeptember 25-én és 26-án rendezik meg, a hivatalos programok pedig már böngészhetők az esemény sorozat honlapján. A szervezők tájékoztatása szerint országszerte több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák, egyetemek és innovatív vállalatok nyitják meg a kapuikat. A Kutatók éjszakája valamennyi programja ingyenes, azonban a korlátozott férőhely miatt egyes eseményekre előzetes regisztráció szükséges. A teljes program kínálata a kutatókészakája.hu oldalon érhető el. Ezúttal Cecén a Deák Ferenc utcában borult az oldalára egy sertéseket szállító kamion. A műszaki mentéshez Székesfehérvárról vártak Darut a baleset helyszínére. Az okok egyelőre ismeretlenek, így nem tudni pontosan, hogyan történhetett a baleset. Annyi bizonyos, a katasztrófa védelem tájékoztatója szerint, hogy a sárbogárdi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet a 63-as főút belterületi szakaszán. Korábban még 2025. decemberében történt egy kísértetiesen hasonló kamionbaleset, akkor 76 sertés veszett oda. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal itt Fejérvár megyében is. A Csalóka NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívja figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani. Idén is polgárőrök segítik a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolák és óvodák környékén. Szeptemberben a rendőrséggel együttműködve elsősorban baleset és drogmegelőzési feladatokat látnak el. A Fejérvár megyei polgárőrök is a jelzőlámpa nélküli zebráknál segítik az átkelést, és külön figyelnek az elektromos rollerrel közlekedő gyerekekre. Szükség esetén a védő felszerelések használatára és a KRESZ szabályaira is felhívják a fiatalok figyelmét. Itt Fejérvár megyében is. Több változással és újdonsággal kezdődik az új tanév. Az oktatási tárca javaslatára az alsósoknál lehetőség van rövidebb tanórákat tartani. Még ebben a hónapban a fiatalok véleményének becsatornázása érdekében jön a Diákok hangja témanap, amelyet minden iskola maga szervez meg. A meteorológusok szerint fátyol és gomoly felhők megjelenhetnek az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk erős lökések kísérhetik. Reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathat a hőmérő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Pusztító a száj, most a Tiszáért aggódhatunk, alávág a klíma és a műméz a méhészeknek, mindent tagad a pesterzsébeti csapágygolyós támadó. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Fokozottan ellenőrzik a vízhasználatot a Tisza térségében. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint a tartós aszály miatt tovább apad a folyó. A kiskörei víztározó hasznosítható vízkészlete pedig elfogyott, ezért legalább a felére kell csökkenteni a mezőgazdasági felhasználást. A jövő héten a nagykunsági öntözőrendszert vizsgálják, ahol a megengedettnél több vizet használnak, ott felfüggesztik a vízkivételt. Veszélybe sodorta a hazai méhállományt a szélsőséges időjárás és a tartós aszály, eközben a bizonytalan eredetű mézimport is tovább nehezíti a hazai termelők helyzetét. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke Bros Péter szerint az ágazat mielőbbi állami beavatkozásra szorul.
4: természetben nincsen nektár és virágpor, hiszen minden vadvirág kiszáradt, és a méhek nem tudnak felkészülni a télre. Több évtizedes tapasztalattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak olyant, hogy leállt a méhanya nyáron a petézéssel. Ez azt jelenti, hogy több ezer dolgozó egyeddel kevesebb lesz télen, ami már előrevetíti tavasszal nagy méhpocsolát pusztulás várható az országban.
3: Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csak nem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Csúzlival kilőtt csapágygolyókkal vett célba egy boltot egy férfi Pesterzsébeten. A becsapódások megrongálták a kirakatot, valamint egy közeli lakás erkélyének korlátját, ablakát. A rendőrök gyorsan elkapták a tettest, ebben a térfigyelő kamerák és tanúk is segítettek. Az 51 éves férfi lakásán megtaláltak minden kelléket. A gyanúsított egyelőre tagad, kezdeményezték letartóztatását. Egy front ugyan holnap bekavarhat, de egész hétvégén folytatódik a kellemes nyári idő, már is mondom a részleteket. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hú, ezt múltkor hallottam, de lehet, hogy neked ez megvolt. Csak most így, hogy ez az általad készített Wanna Dance With Somebody, illetve Rihanna We Found Love. Ami ugye úgy kezdődik, csak tudod, ez a szabad asszociációk, hogy is mondjam, csak áramlása, hogy ugye ez úgy kezdődik, hogy Yellow Diamonds in the Sky. Hogy neked az megvan, hogy a sárga YouTube az micsoda?
6: What?
5: Nem? Nem. Nem csak a Yellow. Jó, akkor adáson kívül elmondom, jó, mert kapnánk a büntét, de nem hátul. A DJ Effendi a lemez játszok mögött a mai Nácsi Techlában.

0: te.
1: Mondjuk pont a legjobbtól kérdezem, te, aki egyetlen fesztiválra nem tetted be a lábadat most már évek óta.
2: Nem, mert én csak fellépni megyek.
1: Na, jöjj, ezt meg az előző menedzsered intézted.
2: Igen, nem
1: igen. Nem, szóval látom a fényt az alagút végén. Tehát nézd meg, tavaly itt volt már ugye a most hallható Tayo Cruz, idén itt volt a Timbaland. Hogy még a végén eljutunk, tehát hogy mint Nelly Furtado itt volt tavaly a szigeten.
2: Szóval
1: még talán valami jó is lehet még addig, amíg még élünk.
2: Szerintem biztosan, hát miért egyébként nem,
1: hát
2: nem
1: miért, rosszok. Miért? Oké, csak hát az előző 10 évben mi volt általában a Hedővei Dr. Albán, meg nem is tudom milyen háromszög pörgetve 0-24.
2: Hát ne, szerintem azért sok, nagyon sok fellépő volt 10 év alatt.
1: Hát igen, de hogy nagyon sokan meg úgy kimaradtak, az, akiket az lehetett volna hozni.
2: Hát jó, de tudod, ezzel beszéltünk többször, hogy nem olyan egyszerű az, hogy most rámutatsz, hogy akkor őt hozom, mert nem tudod, hogy jár Európában, éppen akkor erre jár,
1: igen,
2: ha jár, akkor mennyiért jár, akar erre jönni. Tehát, hogy ez egy rengeteg összetevős, ez már sokszor elmesélték a fesztivál
1: szervezőt. Igen, tudom, jó, de most azért mit, hogy egy három Hathaway fellépést azért nem cserélné be egy valamiért. Biztos, hogy lett volna olyan, akit így azt mondod, hogy majd jön majd még a Hathaway.
2: David Hasselhoffot szerettem volna.
1: I've been looking for freedom.
2: Imádnám.
1: Kapaszkodnám elszőrébe.

0: Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: A világ legegyszerűbb és legrövidebb konfia következik. Effi elérhetőségei.
2: DJ Effendi mindenhol.
1: Ugye mondtam?
2: Ennyi. Tényleg.

0: Ha ma a Timbaland így földobta ezt a kérdést, hogy if we ever meet again, hát persze, hogy fogunk jövő szerdán.
1: Akkor még az ügyfeled leszek? Csak kérdezem, hogy most hogy van a szerződés?
0: Nem, csak állása. Figyelj. Már most még egyelőre mondom, hogy gyere, jó? Aztán, ha nagyon nem történik semmi, akkor majd kérni foglak.
1: Majd megáll egy ilyen fekete autó, és magyarul kevésbé beszélő, magas emberek jönnek.
0: Urbán úr, egyszer majd kérni fogunk magát.
1: Igen.
0: Hát majd, amikor már bástyáptál.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Épülő szélerőművek, szót kapnak az önkormányzatok is, óriási elbocsátásokra készül egy német autógyártó. 9 nap egy alagútban túlélőket találtak Nepálban. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Elképzelhető, hogy már 2030 előtt megkezdhetik az áramtermelést az első új szélerőművek. Erről a Gazdasági és Energetikai Minisztérium államtitkára beszélt. Tóth András szerint 2032-34 körül el lehet érni a 4000 megawatt plusz kapacitást. Hangsúlyozta, a befektetőknek be kell tartaniuk minden szabályt, így a környezetvédelemmel és zajszinttel kapcsolatos előírásokat is. Hozzátette, az önkormányzatok is beleszólhatnak majd a beruházások megvalósítására. Nem volt gond a görögdinnye minőségével a nyáron, a jelöléssel és a nyomon követhetőséggel viszont igen, mindezekért több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédők. Összesen mintegy 5 tonna gyümölcsöt kellett megsemmisíteni, mivel eredetük nem volt megfelelően igazolható. A hatóság tájékoztatása szerint több mint 400 helyszínen ellenőriztek munkatársaik, és nem csak a piacokon, üzletekben, hanem az útmenti árusítóhelyeken is. Kizuhant egy dolgozó tegnap a mentőszékház épületének 7. emeletéről Budapesten, már nem tudtak segíteni rajta. A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezőség gyanúja, közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják a részleteket. A mentőszolgálat arról tájékoztatott, hogy minden segítséget megadnak elhunyt bajtársuk családjának. 50 ezer munkahely megszüntetésére készül a Volkswagen csoport. A német autógyártó koncern egyelőre nem közölt részleteket. A vállalatcsoportot megviselik a közelmúltban bevezetett amerikai vámok, és egyre erősödik a kínai konkurencia a világpiacon. A jövőben mindenhol karcsúsítanak, a felére vágják vissza a csoport modellkínálatát. 2 túlélőt sikerült kimenteni egy alagútból Nepálban 9 nappal a pusztító villámárvíz után. Az egyik sikeres akcióról egy helyi parlamenti képviselő, a másikról a katonaság szóvívője számolt be. A hivatalos adatok szerint csaknem 1300-an vesztek oda a katasztrófában, 5500-an pedig eltűntek, 3 magyar is van köztük. Front érkezik fölénk, de nem hoz jelentős változást, íme a részletek. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
0: B.E.P., B.S.P. és E.V.E., ahogy csak saját magukra szoktak hivatkozni a dalokban. E.V.E., hát ő a legegyszerűbb, ő Eve. Ő is érkezik majd a következő óra, van a Gangsta Lovinnal, a B.S.B. a Backstreet Boysra utal, jön majd az As Long As You Love Me, a B.E.P., vagyis a Black Eyed Peas pedig indítja az órát a Where Is The Love-val.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, az augusztus 22-i Chicane jubileumi nagyzenekaros koncert annyira jól sikerült Londonban, hogy már tervezik és szervezik a további európai dátumokat, és hogyha lehet hinni a híreknek, akkor 27-ben jövőre ugyanezt a projektet Chicane majd Ausztráliában és Új-Zélandon tervezi megturnéztatni. Bryan Adams-el és a Don't Give Up-al érkezik itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kasszasiker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuqua, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és minden jó megy 28 decemberében.

amelynek a megjelenés évében és az azt követő 92-es esztendőben is a Simply Red Stars című nagy lemeze lett a legkelendőbb album az Egyesült Királyságban. 2000-ben beválogatták minden idők 100 legjobb brit albuma közé, de előtte 2 évvel viszont egy közönségszavazáson minden idők második legrosszabb brit albuma lett a Stars. Jön a címadó, Dalita Veszten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Szennyezés az akugyárban, bevizsgálják a kutakat Iváncsán, a csemegeszőlő jelentheti a kitörést a hazai gazdáknak, pióca csempészt fogtak röszkén.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Növelni kell itthon a diplomások arányát, mert ez a felemelkedés legfontosabb, nélkülözhetetlen eszköze, jelentette ki a kormányfő az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitó szenátusi ülésén. Magyar Péter hozzátette, a kormány kész az ezzel kapcsolatos akadályok lebontására. Felhívta a figyelmet arra, hogy lakosság arányosan nálunk az egyik legalacsonyabb a felsőoktatási oklevéllel rendelkezők száma. Oldószer került a talajba az iváncsai akugyár területén, olyan vegyület, amelynek akár magzatkárosító hatása is lehet, ha a szervezetbe kerül. A Fejérvár megyei község polgármestere azonnal elrendelte a helyi kutak vizének bevizsgálását. A szennyezés a vezetékes ivóvizet nem érinti, az ugyanis Ercsi felől érkezik csővezetéken. A cég állítása szerint a múlt pénteken azonosították a szennyezést, megszüntették a forrását és értesítették a hatóságokat. Tart a vizsgálat. Az ügyben. Egyre népszerűbb a csemegeszőlő, a hazai termés azonban csak a kereslet 1/5-ét biztosítja, a többi import. A legújabb technológiákat és a hazai fajtákat ismerhetik meg holnap az 5. országos csemegeszőlő kiállításon Pécsett, mondta rádiónknak Teszlák Péter, a Pécsi Egyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének kutatási igazgatója.
3: Óriási a kereslet, ez évről évre növekszik, főként a magvatlan csemegeszőlők irányába. Az elmúlt 5 évben 22 új korszerű csemegeszőlőfajta került állami minősítésre való bejelentése. És ahogy változik esetleg a borszőlőnek a helyzete, legyen egy kiugrási pont a csemegeszőlő termesztés, illetve egy ilyen értékes gyümölcsnek a rentábilis, fenntartható, kevés növényvédőszer felhasználás melletti termesztése.
1: Több mint 3000 orvosi piócát találtak egy török sofőrkocsiában röszkén, egy hűtőtáskában rejtette el a védett állatokat a csempész. A magyar nadájnak is nevezett piócák eszmei értéke 25000 forint, így a teljes szállítmányi több mint 80 millió. A sofőrnek természetkárosításért kell felelnie, a piócákat a szegedi vadasparkba szállították. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Itt a Besten a szombaton nagy napja a hip-hop és az R&B szerelmeseinek, mert a Night Shift mindig 120 percnyi ilyen típusú mixel indul szombatonként, de a következő óra is azért eléggé jó lesz ilyen tekintetben. Jön a Fugees a Ready or Not, a Coolio a Too Hot-tal, itt lesz Montel Jordan és a This Is How We Do It, és a sor legelején 50 Cent az In The Club-ban.
4: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Természetesen ez a dal sem maradhatott itt, mint ahogy az összes nagy Sting és Police sláger is felcsendült az MVM Dome-on. Aki nem volt ott, nagyon-nagyon bánhatja. Csak abban lehet reménykedni, hogy Sting most már megtartja azt a jó szokását, hogy 2-3 évente mindig visszalátogat Magyarországra, és akkor 28-ban vagy 29-ben megint lehet őt majd élőben látni itt Budapesten, akkor viszont már tényleg senki ne hagyja ki. Jön Csáb Mamival és a Desert Rosalita Westen a legjobb zenék között.

Stefan, a legjobb zenék. Pár nappal ezelőttig még azt mondták a meteorológusok, hogy egy kellemes nyári hétvégének nézhetünk elébe, hát most de ehhez képest holnapra a mainál 5 fokkal hidegebb lesz. Nem lesz azért ez szörnyű, 25-26 fokra így is lehet számítani napközben, szombaton is és vasárnap is. A holnap egy picit kellemetlenebb lesz olyan szempontból, hogy hideg.

Best FM, a legjobb zenék. 2008 és 2013 között volt egy nagyobb 5 éves szünet, de azóta 1-2 évente mindig ellátogat ide a Morcsival, sőt, volt olyan is, hogy egy éven belül kétszer tették tiszteletüket Magyarországon. Az idei is már megvolt, augusztus 10-én a Szigeten. Ők jönnek most a Rome Wasn't Built in a Day-jel itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre többen és egyre többet vásárolnak itthon, tönkre mehetnek a családi benzinkutak. Az ekcémás gyerekek szüleinek segít a Heinpál kórház. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Élénkült a kiskereskedelmi forgalom júliusban, az előző év azonos időszakához képest csak nem 5, még júniushoz képest 1%-os pluszt rögzített a Központi Statisztikai Hivatal. Beszámolójuk szerint főként a nem élelmiszer kiskereskedelem szerepelt jól, 6,5%-os többletet könyvelt el. Az üzemanyag kiskereskedelem még ennél is jobban, több mint 8,1%-kal bővült júliusban. Veszélybe kerülhet több száz vidéki benzinkút működése. A független töltőállomások érdekképviselete szerint kormányzati beavatkozás nélkül 6-700 jellemzően családi vállalkozás zárhat be. A szervezet hangsúlyozta, nem támogatást kérnek, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyelő versenyfeltételeket. Emellett kezdeményezik az üzemanyagpiac, valamint a MOL nagykereskedelmi árainak és ellátási gyakorlatának vizsgálatát. A gyermekek krónikus gyulladásos bőrbetegségének kezeléséről tartanak előadást a Heinpál gyermekkórházban. A szeptember 21-én esedékes tájékoztató ingyenes, hétfőn délutánig lehet regisztrálni rá. A rendkívül megterhelő kórról Veres Klára osztályvezető főorvos beszélt rádiónknak.
2: Az életminőséget jelentősen rontó betegség, folyamatosan viszketnek a bőrtünetek, és nagyon rosszul is alszanak ezek a gyerekek, ennek megfelelően másnap fáradtak, nem tudnak figyelni, ez is egy körfolyamatot indít be, fokozza a gyulladást. Nagyon fontos az is, hogy a szülők mennyire stresszesek, ugyanis az ő magas stressz szintjük is hat a gyermekek bőrére, tehát nagyon fontos, hogy ők is megfelelően tudják kezelni a tüneteket is, illetve a pszichés vezetését a gyermeknek.
1: Több mint 10 éven át kényszerített prostitúcióra két nőt egy házas pár Németországban most emeltek vádat ellenük. A Csongrád-Csanádvár megyei főügyészség szerint több mint 10 millió forintot kasszíroztak ezzel. Emellett egy idős embert kényszermunkára fogtak, szörnyű körülmények között tartották 20 éven át, és elvették a nyugdíját, úgy 20 millió forintot. Ha mindent beismernek, 14 év fegyház várhat rájuk. Csendes lesz az éjszaka, hajnalban 15 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, utána erős széllel felhőket és elszórtan talán némi csapadékot, esőt, illetve záport hozhat egy front. Ezzel együtt is több órás napsütésre készülhetünk. 25 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Az előrejelzések szerint a Dunántúlon lesz tavasz, keleten, délkeleten pedig nyár. A vasárnap és aztán a hétfő is már országszerte több derűs órát és 24-30 fokot ígér.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Bűnösnek találták Keith D. Davis-t a Tupac Shakur elleni gyilkosság megszervezésében. És abár nem ő húzta meg a ravaszt, ettől függetlenül a szervezés maga is pontosan ugyanolyan súlyú elbírálás alá esik, mint maga a gyilkosság. Valamikor októberben lesz majd ítélethirdetés. Nálunk viszont a következő órában érkezik Tupac.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. Eléggé sportos lesz ez az előttünk álló hétvége. Szombaton meccs lesz az Üllői úton, vasárnap pedig félmaratonisták lepik el Budapestet, úgyhogy ennek megfelelően, kedves autósok, készüljetek, hogy szombaton és vasárnap kis túlzással autóval járhatatlan lesz.

Best FM a legjobb zenék, nem véletlenül éreztük úgy, hogy ez egy különösen meleg nyár volt, mert hogy az összes nyári napon, tehát tényleg minden nyári napon legalább egy olyan pontja volt az országnak, ahol 25 fok vagy a fölötti nappali maximumot értek a meteorológusok, és ami

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Pont úgy, mint jelenlegi zajló nagy közös amerikai turnéjukon ebben az órában, ha mai utolsó 60 percben együtt lesz a TLC, az En Vogue és a Salt and Pepper. A Salt and Pepper hozza majd a Let's Talk About Sex című dalukat, a TLC érkezik a Waterfalls-zal, az En Vogue pedig a My Lovin-nal lesz hallható majd 11 és éjfél között itt a Best FM.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék. Best

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best of a legjobb zenék, mivel egy Manchester illetőségű zenekarról van szó, ezért nagyon sokan, nagyon sokáig úgy gondolták, hogy a nevükben az M betű az Manchesterre utal. Nem. A csapat alapítójára, az ős tagra, aki az egész brigádot összeszervezte, Mike Pickeringre, illetve a keresztnevének első betűjére utal az M. Így lettek ők az M-People, jön a Moving On Up itt a Best of a

csúsztatom a legjobb zenék, akkor vége a pénteknek, indulhat a hétvége. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap 6-tól 8-ig hip-hop és R&B mixben, velem és Slim Fittel. Vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, akkor majd DJ Németi csatlakozik hozzám. Salt and Pepa, Let's Talk About Sex. Ez jönni, meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.